0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda áll.

0: Immer wenn ich einen Raubbankierer seh, fühle ich das Glück sofort in meiner Nähe. Kommt ein Wagen heu beladen noch dazu, dann kommst sicher auch du.
1: A legszebb és legolcsóbb képes hetilap a Képes Világ. Minden kézben képes világ legyen!
2: Álló, Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdő Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andor Laci Ilona, Honti Hanna. A magyar könyv Zala Karola. Köszönöm.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: You have just heard That Girl Over There Foxtrot, played by Alfredo's New Princess Orchestra.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Hello, Radio Budapest 1 és a közvetítő állomása. Szem szeretett hinni szaj. Babics Mihály előadása következik.

meinem Leben die erste Sensation. Auf dich hab ich gewartet.

És mikrofonba fogok még magára gondolni, szívdobogva, de még ma ezt a nagy szerelmet kikapcsolom. Hat lámpás, szuper a szívem, de csupán egy gombnyomása, azonnal begyúlni szavamra nem szokása, pedig már lobog én bennem a szikra nagyon.

0: Говорит радиостанция «Освобождение».
1: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologban. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számát.

Örülnek a zsuzsik, mert jól itatja vodkával zsuzsit a muzsik. A bőg zsuzsi már, a muzsik muzsikál, és három éjjel a Moszkvában meg nem áll a bál. A trombitás a trombitán nem trombitázik már, de még a kuska zsuska lába puska táncot jár. A vég a muzsik, örülnek a zsuzsik, mert jól itatja vodkával zsuzsit a muzsik.

begin to play a girl in the sky.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Csütörtök. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
2: Péntek. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
2: Szombat. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
2: Vasárnap. Kérem Ilonkát.
3: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
4: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.

Gyertek gyerkőcök most köré, figyeljetek jól, van egy nótás mókás mesém, mely állatokról szól, hogy miért ilyen az egyik, s a másik amolyan, nem véletlen, s egy bizonyos okból van. Miért erszényes a kenguru, mert fél szegényke nagyon hát, itt tartja bankbetét helyett a megtakarított vagyonkát. Ha nem vagytok álmosak, mondok én még számosat, és folytatom a mesét még, csak játszunk egy kis közzenét. Na tudjátok-e, miért örül a zsiráf a hosszú nyakának? Mert télen folyton hóban jár, és nyár van, mikor rannát hátkap, ha nem...

na tudjátok egy gyermekek, hogy miért oly bősz a jaguár, mert mindig, ha sétálni megy, nyomon követi a február. Ha nem vagytok álmosak, mondok én még számosat, és folytatom a mesét még, csak játszunk egy kis közzenét. A pupos teve, miért pupos,

okosat, mondok én még számosat, és folytatom a mesét még, csak játszunk egy kis zenét. A csiga, tudjátok miért, hordozza hátán a házát, mert állandóan attól

házi versíró, s a komponista áradozva felsíró, a sláger ez lesz. A bárok nyílnak itt az ősz, eldalolja egy tízősz, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csint felé a főpincér, a sláger ez lesz, a sláger ez lesz.

0: háziasszonyok, figyelem!
1: Vízlágyításhoz?
0: Clarax!
1: Áztatáshoz?
0: Clarax!
1: Öblítéshez?
0: Clarax!
1: Miért?
0: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillér.
2: Háromcsöves világvevő szuperkészülék közép és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips készüléket!

reggel nyolckor gyöngyösen felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röpdösem. Vagy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a szerelemtől sülünk, akár a lipaton. Bocsásson meg, de dobogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Mert reggel nyolckor gyöngyösen felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röpdösem.

reggel nyolckor gyöngyösen, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem. Hogy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a terelem fölsülünk, akár a libbatomban, bombocsásson meg, ezt adogom neki, de szívem csak a kegyen vívit szeretheti. Mert most reggel nyolckor gyöngyösen, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem. Yeah!

a stúbandben van minden. Ami földön égen jó van, muzsikál egy több kis szóban. Mert ő, hogy ne értsék, úrnép és cselédség, hogy mennyi mindent jelentek is csegészség.

habó kell csúha, csó kell csúha, bármit kér csak csú. Ha csú, ha csú, feleségeddel, ha nátinton vagy csú, csú, csú, csú, csú. Ha én csú, ha te csú, ha terelmed meg csak, csak közelébe csúszol. Csak néve halkan csú, csú, csú, csú, csúszol. Mert fő, hogy ne értsék,

0: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.
1: Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

0: Az arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén-borax krémet. Külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.
1: December Bremen, the golden is even, Ernst Hanaka. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. The golden is even speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied. Het schaduwachtig lied, Deep Purple.

Örmök száz édes mézes mackó, Pesten élni szép. Elszegődnék Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felveszem a mackómat, és elszegődök Budapestre.

Irgumburgum csak egy a kifogás. Mézes mackó ez vagy operaház? Van itt a pulton trubadúr, ajda még pillangó kisasszony is. Csak mackófogra való lépes méz nincs. De akár hiszik, akár nem, most az egyszer megvigasztalta Burlicer. Bedobtam egy fényes forintot, s a csodagép medve táncoltató dalolt. Elszegődik Budapestre mackónak, és megnyitnám a kuckómat. Jól innék és jól ennék, én lennék a főnök és a törzs vendég. Mai medve kedveli a jólétet, mert ottan roppant jól élhet. Vasárnap felvett

0: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
1: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the ring.
0: Első tehát Pap László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.
2: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja önöket. A Brunoskiker csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoski kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest Rákospalai Palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

Szilinkat, szilinyolc, cilinderes, kocsin vétendere. Viszem a babát, Julcsik a tercsike, jönnek velem Ercsibe kávéval. Vár a nagymamám, várhat a nagymamam meg a kávé, mert a vasárnap csak a babámé. Négy cili, hat cili, nyolc cilinderes kocsin vékendre, viszem a babát.

0: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtől. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
1: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
1: Mit tud az Akron?
0: Az Akron örökíró, 4 évig nem kell tölteni.
1: Mit tud még az Akron örökíró?
0: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
1: Mindent, ami villamosság és rádió, egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

legszívesebben mol lefeküdt én, de nem ízlik lefeküdni. Napó, ma inkább egy helyes kis kocsmában még, vagy három-négy fröccsöt inni.

0: ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: A legszebb és legolcsóbb képes hetilap a Képes Világ. Minden kézben képes világ legyen.

az élet úgy szép, ha zajlik, a csend nekem nem tesz jót, a lob után érzem majd itt, kacagni fog minden skót, nekem az aj kell, a tempó, nekem az orrom nem lóg, az élet oly szép, zogogni nem jó, nekem még gondom sosem volt, mert sejhaj, komázom, de mindenkivel komázom, jó port fogyázom. Sejhaj, barátom, még a gróf is barátom, így szól, ha látom. Fán, fán, igazben, söprik az utcán, úri körökben, fújják a nótát. Hey, sejhaj, komázom, mindenkivel komázom, jó bort fogyázom. Oh, my God.

čokori bojált, az ablakodon át, ma éjszaka én bedobtam a szobádba. Ha nem is érdekel, fogadjad mégis el, s az ártatlan kis csokrot tedd majd pohárba. Ott újra kinyílnak a virágok, tudom az ibolyát, te imádod. Emlékszem egy május este egymás gondolatát lesve, megvettünk egy kosár ibolyát. Ez ma egy éve volt, a május úgy dalolt, s a csillagos ég ráborult a Dunára. Az első csók után egy év múlt el csupán, s te mással jársz most karompok.

enyém volt a szíved, lelked, behúnyt szemmel azt lehelted, így még senkit nem szerettél talán, te mondtad ezt.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóim, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A tanulbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, és akinek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.
2: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
3: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
4: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
5: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
6: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
7: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!

0: El kell jönni innen minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
1: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

borban, mert oda lent zomborba jó borban. Azért jobbak a borok, mert szomjasabb a torok, nincsen szóda a borba zomborban. Azért jobbak a borok, mert szomjasabb a torok, nincsen szóda a borba zomborban.

azért jobb a kaboró, mert szomjasabb a toró, hát nincsen szóda a farba zomborba. Azért jobb a kaboró, mert szomjasabb ott a toró, hát nincsen szóda a farba zomborba.

0: Radio Luxembourg, le grand poste international.
1: Here, Radio Luxembourg, el grand international sender.
2: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
3: Miért nem mondott csütörtököt?
2: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

forgot me so bad. Betty's the boy at the Shoot dog me nevi, meg fog me kezi, meg le mi szívét, de jó. A boldogsághoz nem kell frázis, szép színes szava, a néma vágy a legszebb vallomás. A kis szívének halk titokban szívem súgja csak, hogy nem kell nékem senki, senki más. Hogy csak magát kerestem én a nagy világon át, elmondja azt,

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Az ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.

0: Kezd így tovább, siess hát, te segíthetsz rajtam, csak tőled függ, és én követlek árkombokron át.
1: Csak tőled függ, és én követlek árkombokron át. Pum, tü-

Külön sarkon titek, külön sarkon topog, ma már a lányka. Bár ez utasik, mert orra esik, hogyha nem vigyázna. Lófarok libeg, lófarok lobog, fejének búbján. Formája remek, sose kell.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Csipos édenpanzió Balaton lelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.

Ik mag. Ja! 1, 2, 3, 4.

0: Bárdi Csui Kölnivíz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.
1: Ez a felvétel készült 1942. november 19-én.

Szél egy kis rózsika szó, csábító a nóta, hogyha szívből fakadó. Bármilyen hangszeren muzsikálod is, csuda jó. Fűzfa furulyám, hozd el ide a babám, hadd lássa mosolyát, piros ajakát. Fűzfa furulyám, mondd el néki azután, hogy csak őt szeretem szívből igazán. Muzsikáld a fülébe, hogy maradjon enyém, mert különben a nótáját majd elhúzom én.

0: Halló!
1: Halló!
0: Halló, nincs a szamár is megfelelő! Halló!
1: Halló!
0: Halló! Halló, nincs a Rolls-Royce sem megfelelő!

nincs a szamár is megfelelő. Halló, halló, halló, nincs a Rolls-Royce sem megvetendő.

0: görnyetten dolgozik, megfeketedett, sok áramot fogyasztó izzólámpa mellett.
1: Cserélje ki sugárzó fényű, új Tungsram izzólámpára.

avar. Mert már a húsomba mar. Ez volt a vesztünk mind, a kettőnk veszte. Egy csillagos, mély, forró május este. Mert ahogy ott

vas. Vasárnap jó tesz magának, hogyha eljön cica megnézni a János egy ötkomfortos tanyámat. Nincs ott meleg víz, nincs ott hideg víz, egy virágos bokor van csak ahol. Mától kezdve maga lesz a direktrín, ott a fűben heverni, jaj de jó, és madárdal a rádió. Ott a csók még frissen kapható, és akármit csinálunk, nem lát, de a szomszéd lakó. Szombat, vasárnap jó tesz magának, hogyha eljön cica megnézni a János egy ötkomfortos tanyát.

vagy vele. Szeretem hallgatni, ha más mesél, te hogy vagy vele? Szeretek olvasni jó könyveket, te hogy vagy vele? Szeretem Verlaine-t, ha szép verseket, te hogy vagy vele? Szeretek moziba járni vele, de hogy vagy velem?

Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisin Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel.

0: Körülbelül 3 perc múlva, 21 óra 40-kor hírek következnek.
1: Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.

nő, akitől melegen van Anci-Manci, Ella Bella Vicky, s egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már békén, mert nékem többé egy se kő. Ha kérdik miért, hát csupán azért, mert mám egy kislány került elém. A kék szemén oly tündéri fény, hogy 5 perc múlva elgyeztem én. Nem kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő, akitől melegen van, Anci-Manci, Ella Bella, pardon, de egyen

kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő. Akitől melegem van, anci, manci, ella, bella, véki, s egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már.

Csoda május megjöttél, megint aranyos kicsi lett kék szárnyaim, az ágak közt, hol a fényre fül, az elmúlás félre menekül.

pee, M.O.P.P. Give them up. M.O.P.P. Mama, mama, mama.

Mondja, volt-e már, na? Mondja, volt-e már, na? Mondja, volt-e már szerelmesen? Ha nem volt, akkor ma lesz, mert ez csak úgy jön. Hogyha sosem fogok.

Azt mondják, a nevetés egy ritka földi kincs, aki könnyen nevet, annak gúlya baja nincs. Ezek szerint én egy kivételes lény vagyok, mert ami más bosszankodik, azon gazdagos.

Vadonatúj öltönyön besétálni megyek, hát amint a kapu aj alatt eltipegek, fölöttem a lépcsőházat mossa a vici, s ruhámat a

0: sies.
1: Felszállok a vonatra, hogy Szegedre megyek,
0: köppe kicsit szundikálok, elszenderedek, érzem, hogy a vonat

A hangliba ülök, egyszer egy úr feláll, s rámordít, ön a mennyasszonyommal koketál. Bocsánat, a mennyasszonyát nem is ismerem, nem tesz semmit, szól az úr, és egy pofont lekenyi! Ha vittem a

0: Záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.
1: Álló, Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránc Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andorlaki Ilona, Honti Hanna. A nagyasszony Lala Karola. Köszönöm.

Babirul cordul, marohința, mec și cordul, jonca,

0: Mi történt? A karmestert a csendőrség letartóztatta.
1: Érted, le, hiszen ott játszik.
0: Tényleg? Nem értem.
2: Ne féljetek, amíg engem láttok. Gyertek csak vele.
0: Istenem, mi a bocsú?
2: De ne izgassátok magatokat, én mindent
3: elmondom. Luizi néni.

Élingalang szól a harang, ébreszt a munkához, albuszpanna örömmel lát a mosáshoz. Elővesz egy albuszappan, délfelé már végez, a ruhája illatos és hófehér lesz, hogy a háza fejtetőre ne álljon, nagy mosáshoz albuszappant használjon. Kinek drága az ideje, s kedves a ruhája, vegyen albuszharang szappant, úgy vigyázzon rájon.

Gilingolang szól a harang, ébreszt a munkához, albusz panna örömmel lát a mosáshoz. Elővesz egy albusz szappan, délfelé már végez, a ruhája illatos és hófehér lesz, hogy a háza fejtetőre ne álljon, nagy mosáshoz albusz szappant használjon, kinek drága az idejes, kedves a ruhája.

csoketti sátram lellé. Hétvégén mindig magamba hordom, s vígan kibontom lellé. Oly árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága fújjalája, éjszakára sálmodjunk alkot, és víkendházat, és sókot szádat lellé. Szombat délben becsukják a műhelyt és a boltot, s leteszik a malterkanalat,

gyári gazdagok és grófok begyújtják az autót, nekem csak a bicikli marad. Nincs nékem autóm, sem víkendhátom, csak egy kis sátram lellé. Hétvégén mindig magammal hordom, s vígan kibontom lellé. Hogy árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága, új alája éjszakára, s álmodjunk autót és víkendházat, és

0: Radio Budapest hölgy. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a fővárosi Operett Színházból. Színre került Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írt a Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Endő. Rendező Tihanyi Vigyus. Mária, Szeretki Cita. Antónia, Ponti Hanna. Bálint, Sárdi János. Panni, Kismanyi. Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán. Gyurátus, Járai Ferenc. Kossuth Lajos, Földényi László. Draskóci, Solti György. Báró Simonics, Pártos Gusztáv. Brigitta, a felesége, Haraszti Miki. Herbert von Waldhausen, Fáj Béla. Görgei, Szent Iványi Béla. Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Bittentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranc doktor Pataki Miklós.
1: Nem is tudom, miért szeret. Mert furcsa, mert kedves, mert jó nagyon, sőt, komoly is, bolond is, ráhagyom. Mert így jó, mert szeretem, mert pontosan így kell nekem. Hogy szépe vagy csúnya, én nem tudom, csak tetszik ezt, halkan megsúgom. Hogy rossz-e, vagy néha csak gyengétszelem, mindegy, mert pontosan így kell nekem. Mert bolondos,

szerénytelen, szén éppen ezért szeretem. Mert egészen olyan, mint én vagyok, én úgy hiszem, őre áll hasonlító. Hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szavam megérti. Hogy megismerkedtünk, ez véletlen csupán, hogy együtt maradtunk, ez oly természetes. A két emberi egyforma, mint mi vagyunk, nincs ebben semmi érdekes. Érdekes, nem is tudom, miért szeretem, szeretem. Talán mert furcsa, mert jó nagyon, bolond is, ráhagyom. Mert így jó, mert szeretem. Így kell nekem. Hogy szépe vagy csúnya, én nem tudom. Hogy rossz-e, vagy néha csak gyengésztelen. Pontosan így kell nekem. Mert bolondos, szédülés nő vagyok, s oly szép ez így, hogy ő rá hallgatok. Mert okos, szerény, mert szerénytelen, s én éppen ezért szeretem. Mert egészen olyan, mint én vagyok, s én úgy hiszem, őre áll hasonlító. Hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szabad.

vagy velem, és én most kipikopogom, hogy a sorsom melléd rendelt angyalom. Mondj egy forrót én nekem, engem még nem viselt meg sohasem így a szerelem. Szépen kérlek, maradj mindig én velem. Még a citrom is édes melletted, hisz a józan eszem már elvetted, minden porcikám lázban ég, és a csókod ér meghalnék. Még a koldus is gazdag melletted, csak egy szó és a szívem megmentett, ugye hűtelenkedni nem való, gyere ide légy hát jó. Már a szívem jobban dobban, mint az űrge, jaj, de fülge a kertben. Napsugarat látok én a szemedben, csókolj úgy, mint még sosem, még a citrom is édes mellette, hisz a józan eszem már el.

találkozás. Ez így történt Budán, egy nyári délután, s megváltozott az életem. Szerelme

0: ne csodálkozzon. Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja a Dolgozók világlapja.
1: News Ajax!
2: Pum, pum.
1: Colgate's new Ajax cleans all bathroom surfaces up to 50% faster.
3: Use Ajax,
2: boom, boom.
3: The foaming cleanser.
2: Boom, boom, boom, boom, boom.
3: Get things clean just like a whiz.
2: Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
3: You'll stop paying the elbow tax
4: when you start cleaning with Ajax.
3: So use Ajax,
2: boom, boom.
3: The foaming cleanser.
2: Boom, boom, boom, boom, boom, boom.
3: Blocks the dirt right down the drain.
2: Boom, boom, boom, boom, boom.
5: Ajax leaves no gritty cleanser scum in tub or sink.
3: So use Ajax,
2: boom, boom.
3: The foaming cleanser. Blocks the dirt right down the drain.
1: Ajax, the new scouring cleanser, foams as it cleans.
6: Ajax cuts grease faster than any other leading cleanser.
5: Ajax polishes with half the effort. Mmm, and it smells good, too.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

Lettek magamnak új pet, lettek nagy agyitel, nincs hát rizikó, hogy irigyel majd a vidiló. Sokat veszünk részt, mit áll.

Egy üzenetem érted, tudom, sérzem rád találom, mert csak mindig te rád várom.

Én gyakran utazom autóbuszon, s már jó néhány év előtt. Megakadt szemem egy kalauzon, és azóta kedvelem őt. Ha ő hozzá szállok fel véletlenül, a kedélyem azonnal úgy felderül, mert mosolyog mindig, s ez megnyugtató, s az utashoz úgy szól, hogy hallgatni jó. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb, húzódjunk beljebb, ha kérem van rá ok, de szép is lenne, ha hallgatna rám. S ha beljebb menne, többé ki se vágyna tán. Húzódjunk beljebb, csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb, e kérés oly szerény. Húzódjunk beljebb, ott benn sokkal szebb, hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. A legtöbb utasnak tán meglepő, ki benne csak ennyit lát. Nem csupán kalauz, férfi is ő, ha letette szolgálatát. Ezt magam is véletlen fedeztem fel, a budai hegyekbe sétáltam el, s egy kedves kis tisztáson megláttam őt, egy lányt főzött éppen a bokrok előtt. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb, húzódjunk beljebb, most kérem van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatna.

Fogyjunk beljebb, csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb, e kérés oly szerény, húzódjunk beljebb, ott bent sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. Egy év is eltelt, vagy több is talán, s egy vasárnap délután cél nélkül bolyongtam,

Során, s ott egyszer csak egyik kis utcakövén jó kalauz barátom sétált felén, nagy vigyázva tolt egy kis gyerekkocsit, és óvta a kis

vagyunk bejjebb, itt lógni nem lehet. Arcomról hidd el, lesülne a bőr, ha erre jönne anyuka, mint ellenőr. Húzódjunk bejjebb, bár ez nem autóbusz, ha felnősz gyermek, hogy leszel kalauz. Anyu is így szól, ha megkérdezed, lógni egy kalauznak otthon sem lehet.